0: 认真来跟我再念一遍。嗯，Gombian de Gobian
1: Back sound
2: Bad sound
1: Avivu
2: Avivu
1: Avivu
2: Avivu
0: 哎，这回对了，整个再来一遍，
3: 你们都听着啊。
2: Bonjour madame Paxi's level plate Go beyond Paxi